Wenn's meine Bauch.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: távol.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Skapadabadu pindududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandudududu bandud

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. It's just real. What you feel. It's just real. What you feel.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. 80-as évektől napja.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Boys.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hi, this is Shakira.
7: Lego.
8: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
9: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
10: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.
11: Me love ya,

Listen! Do it with me! Woo, woo.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Radio. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio.
3: These are the sounds.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz! Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Csak neked zenélünk.
1: Watch your man! Put him on!

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Enjoy this trip.

shattered pine.

0: Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.
2: Radio Hungarian Web Radio Station.

Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes vasárnap délelőtt kívánok minden kedves Super DJ rádióhallgatónak, üdvözlök mindenkit! Én DJ Csabi vagyok, és hát 2026. május 31-e gyerekek, mindjárt úszunk át a júniusba, jön a jó idő, jön a nyár, jönnek a slágerek, és persze a Super DJ rádió marad itt nektek, és tekerjen nektek a slágereket nap 24 órájában. És mint egy dalok is mondja, lassan megkezdődik a vakáció, sulisok ugye felélegezhetnek, nem így dolgozhatunk tovább, a fenébe, ugye? Hát üdvözlök még egyszer mindenkit, és kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást, üdvözlőkézőknek finom ebédeket kívánok, szolgálatban lévőknek, melóban lévőknek kitartást kívánok, veletek vagyunk földön, vízzel, levegőben és végtengő alatt járóban is. És egy picit megtekerjük. És ugye, mai nap köszöntetjük a gyermekeket is, hiszen nemzetközi gyermeknap van. Minden gyerkősznek fantasztikus gyermeknapot kívánok a Super DJ rádió stábja nevében is. És engedjétek meg nekem, biztos gyermekek is hallgatják a rádiót, gondolom. Következő dallal köszöntselek benneteket, boldog-boldog gyerkősznapot! És persze tudjátok, úgy is szokták mondani, hogy felnőttek is gyerekek, amíg a szüleik velük vannak.

Hát biztos sokan emlékeztek erre a mesére, én nagyon sokat néztem, nagyon szerettem, imádtam. Bodogi Gyula és az híres egyfejű a süsű. Még egyszer mindenkinek boldog-boldog gyermeknapot kívánok. És persze a legfontosabb Arany Viber számunk plusz 36 70 45 95 995-ös, ide várom a kajcsikat, az üziket. Van velünk elsőként kedves Kelemen Tomi, hello, hello Tomikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket nagy szeretettel, hello Csabi király, üdvözlő családnak és minden hallgatónak innét Ugodról, nagyon jó műsort kívánunk, köszönöm szépen, ti megérezzétek magatokat nagyon szuperül.

És tudjátok mi az elején, mikor ment ugye a főcím, voltak benne a katonák is, mondták, hogy meghóltam, biztos meghóltam. Hát bizony, jó kis emlékek ezek, ugye? Itt van velünk kedves Csoki, Zsolti is, hello, Zsoltikán, Felső Tárkányból, sziasztok, üdvözöllek benneteket, szia Csabi, sziasztok, szuperek, Felső Tárkány jelen, jó a kezdés, csak így tovább, köszönöm szépen Zsoltikán, érezd magad nagyon-nagyon jól.

ezt a dal pedig küldöm. Kedves szűnapos Fájlőnek, aki tennep ünnepelte születés napját. Boldog 50-et kívánok neked, kedves Attila. Ez a dal a Kocsis Tibor és a Máshol Kazetták. Szuper DJ rádió stábjában mondják. Kedves Fájl kollega. Próbáltunk, akkoriban ezt a...

bizony sokat másoltuk, meg tekertük ceruzával, ugye? Itt van velünk kedves Rita, hello, hello Rita, sziasztok, üdvözöllek titeket is! Szia Csabi bácsi! Üdv a hallgatónak! Én a legnagyobb gyermekemet szeretném köszönteni ezen a napon. Házi, aki egy örök gyerek, de imádom úgy, ahogy van. Hát így van, kedves Rita. És ha lehet, szeretném kérni, de ki a mókuska felmászott a fára. Köszönjük, kedves Rita.

kívánok, remélem kedves hallgatók, majd finomakat főztek a Super DJ Rádió dallamaira, ugye? Repkednek a rántott húsok. Palacsintára tessék vigyázni, hogy felragadja a plafonra. És persze egy valamit ne felejtsetek el, ha hangerőt tekerjétek fel.

És itt van velünket a Zsigovics Sándor is. Hello, hello, Sanyikám, nagypacsi nektek. Sziasztok! Szia Csabi, Dósz jelen, Marianna is, Sándor. Köszönöm szépen, 1589 szívet is. Érezzétek jó magatokat! Pedig benne más, mint Kelemen kabátban, és egy nyári dallam, hiszen nyár van. Bográcsalát a sép bepakolni.

szeretem téged, akarlak kúpé. Hát bizony-bizony égeti a testünket, ugye? De most lát, hogy a gáztűzhely. És itt van velünk kedves Fire is, Doki is, Évi is. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Hát kaptam egy képet is, gyerekek, úgy látom, hogy folyik ám a reggeli. Jó étvágyat kívánok nektek. És hatalmas puszi ölelés. Azt írta nekünk kedves Fire, köszi Csabi, jó adit. Szívesen Attilám. Azt írta hallgatunk. Köszönöm szépen nektek. Jó étvágyat.

0: cukor kellemen kabát után megyünk tovább. Egy kicsit felemelem a BPM-eket. Ne kelljen kávé, hogy felébredjetek, aki, ugye akinek rövid volt az éjszakája.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
0: És persze mindenkinek egy nagy adag jó kedvet kívánok! Ez a dollar, Hidos Leda Fiesta, Eviva España! És itt van a linketes Kardos Krisztiáni, szia, szia Krisztián, üdvözöllek titeket, és szia, szeretnék kérni kisfiamnak, Ákosnak és minden gyermeknek gyermeknap alkalmából valami zenét. Köszönöm, üdv, szétha volt Krisztián! Nézzünk, kedves Krisztián, valami gyermeknek zenét! Érezzétek nagyon jól magatokat, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk, egy nagy pacsi nektek!

ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Icsó István, hello hello Pistikém, sziasztok! Csodás vasárnapi napot kívánom neked, kedves Csabi, Edéből, Edő Szentgyörgyből, a Icsó család örül neked, hogy újra hallhatunk téged, én is nektek, kedves Istikém, köszönöm szépen, érezzétek nagyon jól magatokat, jó főzés nektek is, remélem finomokat főztök majd, gyerekek, én meg majd finomokat zenélek. És persze, kedves hallgatók, ne feledjétek el, a védőitalt se, hiszen már lassan szükség lesz rá, akik autóban vannak, is vigyázzatok magatokra, kis állatot ne hagyjatok az autóban, mert nagyon felforrósodik, tudjátok. Remélem, hogy paráda után is csőrike már táncol Doki vállán. Reméljük, majd Szilveszter nem órálkodik arra.

fotelben pedig szintén, hát bizony egy emléket ébresztő dal fog érkezni a Super DJ Rádióra. Kedves Kardos Krisztián kérésére, gyermeknapra minden gyermeknek. Na figyelj csak, mi is lesz ez. Egyszer volt, hol nem volt. Az öreg horgász, ugye? 100 fok Celsius és a nagy ho-ho-ho horgász. Dal pedig készítette remixer. Köszönjük neki, nagy pacsi!

Ritának pedig majd ráéneklem ezt a mókuskát, a figyelj! Mókuska, mókuska, felmászott a fára, leesett, leesett, eltörött a lába. Hol lesz így, Rita? Ugye gyakorlott mesenéző vagyok, hiszen van egy 8 éves kisfiam.

és ismételtem Vibe-özelt, itt van valamink edd a Sógi is. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Azt hitte nekem, hello, Csabi. Készül a lecsós tarja, pörgessük meg, imádunk. Köszönöm szépen, kedves Sógikám. Úgy gyerekek, az nagyon finom. Jó étvágyat kívánok hozzá, ha elkészül.

0: Super DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: A folytatásban pedig egy új köntösben Laura Brannigan és az a bizonyos Self Control. És a Say You egymásabban.

ismételten Viber felébe. Itt van velünk kedves Kaszab Timi. Szia, szia Timike, üdvözöllek titeket, és szia Csabi. Szép vasárnapot minden kedves hallgatónak. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk neked is. És finomat főz. Éppen nem takarítasz, ugye?

ismételten Viber kedves hűtő meg azt hívta nekem. Tökéletes, köszönöm szépen, szívesen. Hát mondjuk attól messze van, de igyekszik az ember, tudjátok.

következőben érkezik hozzánk egy Latin Ibiza Club Remix. Lona. Ja, para pa pa pa. És persze, kedves hallgatók, hogyha van kedvetek, akkor lehet táncolni is. Én már így teszek itt a pult előtt, megint koptatom a szőnyegemet. Forró ritmusok itt a Super DJ Rádión.

jó kis poporázó zenék, ugye? Hát lehet rázni. Itt van velünk kedves Lovász Karcsi is, hello, hello, Kaleszkám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Hello, hello, Csabi, Soroksály jelenkezik. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, gyerekeknek, boldog gyereknapot és gyereknapi túlóra szavazat, plusz egy. Köszönöm szépen, kedves Kaleszkám. Érezzétek jól magatokat nagyon-nagyon. Remélem, most te se dolgozol. Ha igen, akkor kitartás benne.

Következő zenénkkel egy kicsit átevezünk hazai vizekre. Hiszen ugye nagyon szeretjük a magyar zenéket is, én legalábbis igen. Érkezik hozzánk az a bizonyos repülők.

És ismételtem Vibe-ezelt, itt van velünk kedves Zoli. Hello, hello Zolikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Hello Csabi úr. Köszönöm szépen. Hello SDR hallgató, kellemes időtöltés kívánok mindenkinek. És szeretnek kérni egy zenét Óceánától, az Endless Summer című számot. Köszönöm szépen Zoli Fehérváról. Kedves Zoli, úgy gondolja, hogy végtelen a nyár, Endless Summer. Nézem, kedves Zolikám, és érezzétek magatokat nagyon jó. Köszönöm, hogy itt vagytok, nagy pacsi nektek.

folytatban még maradunk a magyar zenéknél. Jön hozzánk Chris Rudolf, és azt énekli nekünk, hogy kimentünk a divatból. A zenét megalkotta Nigel Stately. Ismert Morello.

Bizony, néha erősnek kell lenni, ugye, akkor is a fáj. Itt van velünk kedves Steffi János alias Jani. Hello, Janikám, sziasztok! Jó reggel, szuperek! Üdv Nagyváradról, köszönjük szépen nektek egy nagy pacsi Nagyváradra!

Megyünk tovább egy szintén emléket ébresztő zenével. 1993 a pontos dátum, amikor megjelent FLM. Megdöglöm, érted?

és ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Encsike. Hello, hello Encsike, sziasztok, jó reggelt nektek is. Halló, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Szia kedves DJ Csabi, sziasztok, szuperek, gyönyörű, szép vasárnapot kívánok. És kellemezzen a hallgatás, pusztjuk-e Encsike, köszönjük szépen neked. Érezd jól magad, nagyon-nagyon. És azt hiszem nekem, ójel, legjobbkor jöttem az egyik kedvencem Chris Rudolph-tól, kimentünk a Divalvó című dala, köztjük-e, Encsike, nagyon szívesen.

Akkor megyünk tovább, kedves Zoli kérésével. Én pedig nem más, mint Oceán. És a végtelen nyár, az az Endless Summer. A gyerekek, ezt is mennyit pörgettem a Digiben.

és ismételtem Vibe-nál kedves lovász Karcsitól. Azt hitte nekem nem dolgozom, hál' Istennek Csabi király, most pihi majd jövő hétvégén. Jó van kedves kaleszkám, hát pihenni is kell, tudjátok, nem lehet mindig dolgozni. Ugye szakítani kell időt a pihenésre is. Hiszen, hogyha túlhajszoljuk magunk a gyerekek, annak nagyon rossz következményei lehetnek.

Kedves Kaszor Timi is megírta a mai ebédet, gyerekek, attention! Csülkös csilis bab lesz az ebéd. Ó, Timiken, az nagyon finom lesz. Jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. Megfűzerezzük jó kis dalokkal. Itt a Super DJ Rádion DJ Csabival. Zenei kavalkádban. És kérdezi tőlem, kedves Timi, ma lesz-e túróla? Kedves Timi, ma nem tudok veletek tovább maradni, sajnos. Nem is nagyon-nagyon sok dolgom van. Úgyhogy csak 12-ig vagyok veled, veletek. Majd mindjárt bele is kukkantunk az adásterbe. Hirtelen ébredtem, gyerekek, még arra sem volt időm.

ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Reisinger Misi. Hello, hello, Misikém, nagypacsi nektek, sziasztok! Szia, Csobi! Azt írja nekem, kedves Misi, azt, amit a legjobban szerettél a Digiben pörgetni, amikor már bemelegedett a társulat, üdv, Ermisi! Köszönöm szépen, kedves Misikém, gondold, már itt van az ideje? 10 óra 50 perckor. Hát van egy dal, egy magyar dal, amit nagyon-nagyon szeretek. Sajnos az egyik tagja már nincsen közöttünk. Misikém, akkor szóljon akkor nektek ez a dal. Meg persze minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Bárhol is tegyetek, bármit is csináltok. Hát, hogy majd meglepődtök ezen a dalon.

0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Ezt a dal nagyon-nagyon szeretem. Ők bizony a pas de deux. De már kicsit fokozott volt a hangulat, akkor ezt egy szívesen lejátszottam. Ez szerintem pont illik ide gyerekdalhoz is, hiszen gyerekek, ha jól érzitek magatokat, akkor kiabáljatok egy hatalmasat!

És egy újabb üzenet NGK-től, drága DJ Csabi, nyilván mi megértjük, hiszen ma gyermeknap van, ma nincs túlóra, mindig maradsz, amikor csak teheted. Boldog gyermeknapot kívánok a skatoknak, és minden gyermeknek pusztjuk NGK-t. Köszönjük szépen, NGK, nagyon aranyos vagy. Na figyelj, akkor megyünk tovább, hogy mivel is.

az a bizonyos Groovehouse-zal és az a hajnal. Na gyerünk, szuperek akkor! Tekerjük meg egy kicsit!

és ha már gyereknap van, lesz még a műsorban egy pár gyerekdal, remélem nem bánja senki. Most olyan gyerekes hangulatban vagyok.

Igen, egy általunk nagyon-nagyon szeretett film, már is én nagyon szerettem, sokat lehetett benne nevetni. Egy kis zenei emlékfrissítés nektek itt a Super DJ Rádión. Az előadó pedig nem más, mint Zoltán Erika. Dalának címe pedig Legyetek jók, ha tudtok.

újabb Viber üzenet, kedves Encsikétől azt írta nekem. Yeah, ez lett volna a kövi kérdés, hogy remélem nem maradtam le a Groove House-ról és a Cosmix-ról, köszönöm. Biztosan nem, Encsike. Gyerekek, a film nagyon jókat nevetek mindig. Fülöp atyán, ugye?

0: az bizony-bizony az az egy fontos. Így vagytok a Super DJ Rádión, megyünk tovább, figyelj egy kicsit MLBPM-en.
1: A mikrofonnál és a lemezjátszóknál DJ Csabi.
2: Meine Damen und Herren, willkommen in Ungarn.
0: Tiéd a nyár, gyere, UFO, welcome in Ungarn. De miénk bizony. A gyerekek, toljuk meg, mint a lopott biciklit. Figyelj, szuper! Adjunk neki!

Remélem már mindenki érzi a ritmust, meg az ízeket is, ugye? Fűszerezni ne felejtsétek el! Így van a miénk!

Kedves alias Jani Tóbe, kaptam gyerekek. Nem is bírom kinézni, hogy mi ez. Sütőbe valami. Darált húsfére, azt itt gyertek enni. Menjünk, kedves Janikám. Nyitom az ablakot, lehet küldeni fénypost. Somán 160 BPM-nél járunk. Hát akkor pörögjünk fel tovább, hogy kávé is kelljen az ébredéshez. És minden is jobban menjen nektek. És szintén ehhez a nagy hangulathoz kapcsolódóan. Kedves Reisinger Misi írta nekem az elejéb, ugye, hogy mit tettem be, amikor már jó volt a hangulat, sokan voltak. Na van még egy dal, amit nagyon-nagyon szerettem réges régen egy messzi-messzi galaxisban.

bizonyik Cosmix és a gyöngyhajú lány, majd a sokat játszottuk. Ott egy pince gyerekek jászberényben, ott meg döngött minden. Mondd az, hogy yeah!

és ismételten vibe-érzet, itt van velünk kedves drága Ichi Szórádról és kedves párja Huri. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Szia, drága Csabi, Szólád jelen. Szép vasárnapot kívánok minden SDR hallgatónak. Szeretném kérni Digital Screen-től a Hey Vibe Dr. Albán feldolgozás remixbe. Küldeném Hurinak, köszönöm szépen, nagy ölelés nektek, puszi. Nektek is kedves hírcsikém és hasonló jókat kívánok nektek. Hurinak megmondjad, hogy ne szereljen annyit. Gyerekek, mennyit ugráltunk erre a zenére. És a pool mögött, mint egy őrült, ki letépte láncát. Na meg persze most is. Majdnem beleakadtam itt a világató zsinórba. Nem leszállt a pályó.

0: Szuper DJ Rádiót. Így van, így van. Kedves Lovász Karcsi, újabb üzenete, Csabi. Persze, hogy csak akkor túlázol, hogyha tudsz. Csak olyan jó volt így indítani. Köszönöm szépen, kedves Kareszkám. Nagy pacsi, neked nagy ölelés. És akkor Kovbix után, gyöngyhajú lány után kicsit lelassítunk. Érkezik hozzátok Ilcsi kérése Szóládról, kedves Hudinak, párjának. Digital Scream és a Hey Vaj. Egy ragadt Gypsy Mixben, na figyelj csak, mi is lesz ez? Hogy 3 deci kömény mag.
1: 3 deci kömény mag, jaj, de látsz, legény vagy, engem szeresne anyád, én csokolom meg a szad.
0: Megcsócsózzuk, ugye?

is itt van velünk, kedves Kobi, Sanyi is, hello, sziasztok, Sanyikám, sziasztok, szuperek, szétabott mindenkinek, nekem, melóval telik, de a fülemben vagy, Kobi, Sanyi, Zuglóból, köszönjük, Sándor, kitartást neked a melóban, és egy nagy pacsi.

0: A legszívesebben most jól meg. Csak nézem a falat, forgolózott némán, látom az arcát, még mindig úgy fáj.
1: És ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Pityesz, úgy Pityesz egy egész regényt Littyen tettél nekem ide. Hello Csabi király, ismét szuper a buli, amit csinálsz, Csemű City jelen van. Kívánok nagyon szép napot mindenkinek, aki a Super DJ Rádiót hallgatja. Köszönjük szépen kedves Pityesz, neked is viszont, és persze neked is majd Csabi. Kérdezi tőlem, hogy van-e túlóra, kedves Pityesz, sajnos ma nem tudok maradni veletek. Szeretnék érni a Szevistől a Don't You Want Me-t, küldöm mindenkinek, aki szereti, és persze Csabinak is pacsi csapasd így tovább. Köszönöm szépen, kedves Pityesz, megnézem kérésedet. Előtte majd Digital Scream, előtt jön egy jó kis latin zene. És érezzétek jól magatokat nagyon-nagyon. Kedves Ilcsi, nagyon-nagyon szívesen!

0: És itt van velünk kedves Köri is. Hello, hello, Körikém, sziasztok! Hello, Csabikám, szeretném kérni Porkán Belvedertől Feed You Hit című számát, jó munkát neked, hajrá, szuper DJ rádió, üdv, kassza, Köri! Köszönöm szépen, kedves Köri, kezdeket is megnézem. Kicsit türelmet kérek szépen, gyerekek.
1: Összedőlt minden, mint kártyavár. Viták, harag, nem maradt más.
0: És ha éppen mondjuk horgásztok, kedves Köri, én nem majd görbül a bot vége.

igazi gozánk. Három emberke. Méghozzá név szerint Sean Paul, Shakira és Pitbull közöse. A Bailando de La Is

És ismételtem Vibe üzenet, kedves alias Jani. Azt hitte nekem, jaj Csabikám, jaj mi baj vagy Janikám. Milyen rég hallottam ezt a számot, nagy vagy. Köszönöm szépen Janikám, hát látjátok, ezért érdemes hallgatni a Super DJ rádiót. Hiszen nem kell más hozzá, egy kis internet, egy faintos, jó kis bútos hangfal is, már is szólt ezerrel, mindenhol is. Köszönöm szépen, kedves Janikám, hát ezért vagyunk, ugye? Kedves Sógi pedig azt hitte, nekem jöhetnek a szkúterek is, Csabi király. Köszönöm szépen, Sógikám. Hát persze, hogy azt se hagyjuk ki. És tudjátok, hogy szoktuk rá, duplázunk majd. Előtte majd érkezik hozzánk. Kedves Pityesz kérése. Tevistől a Don't You Want Me Baby. Az utolsó 2005-ös remixben. És inkább egy verzióban, nem remixnek mondanám.

akkor jöjjön az a bizonyos Paul Johnson és a Get Get Down, Paul Campbell Ödel helyett. És itt van velünk kedves Stefán is. Hello, hello, Stefán, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekem Csumi Csabesz. Hello, hello. Üdv minden kedves szuper hallgatónak innen Skotlandiából, speciálba Vajkószra. Egy hete még otthon voltam. Most fogolom a jófajta vajkószi kompótot. Még egyszer köszi azt. Szeretne kérni egy Zoltán Erika rólad álmodom című zenét. Megnézem, kedves Stefán, pici türelmet kérek szépen tőled is. A nagypacsi, érezd jó magad.

És egy újabb vibe üzenet kedves Encsikétől. Hú, Encsike, ez nagy levegő kell már megint. Kedves Gigi Csobi, esetleg, ha lehetne, szeretném kérni, küldeni minden gyermeknek a Kelemen kabátban Maradjatok gyerekek című dalát. Boldogságos gyereknapot kívánok ezzel minden gyermeknek, és annak is, aki még annak érzi magát, így van, kedves Encsike, valamint az én egyetlen gyermekemnek, Stellának, aki ma még 25, de holnap már 26 lesz. A boldog születésnapot kívánom neki, kedves Encsike, a Super DJ Rádió stábja nevében is. Életem nagyon boldog szülcsi napcsit kívánok neked, édesanyád, aki mindennél jobban szeret, Szercsike, Puszcsike, Encsike. Nagyon szép üzenet volt, kedves Encsike. Nézem majd kéréseret is. Előtte megyünk tovább, kedves Stefán kérésével. Ő pedig nem lesz más, mint Zoltán Erika, és rólad álmodom. Azért sokszor álmodtunk annak idején nagy őről.

Joe Johnson pedig ugye sokat-sokat hallhattuk a Beach Partikon is. Jó is ilyen lötyögős nyári sláger volt ez is. És még szerintem az is fog maradni egy pár évig.

kedves hallgatók, ugye mai nap is lesz még élő műsor, a Super DJ Rádion. Én 12 óráig vagyok veletek, utána egy óra pihenő, eddig még úgy néz ki az adásterben, hát ha valaki majd beugrik, 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon, egészen 15 óráig, amikor érkezik utána DJ Súci, egészen 18 óráig, utána pedig Zsolti jön az 80-as évek szuper zenével, egészen 20 óráig. 20 órától pedig érkezik hozzátok majd Lyman, tudja meddig, tekeri majd nektek. Maradjatok velünk és hallgassatok bennünket. És kedves Köri, szeretnék kérni még egy szó partit, megnézem kedves Körikém.

És kedves Ircsi is írja, hát nagyon szomorú, hogy csak 12-ig leszel. Köszönöm szépen, kedves Ircsikém, tudod, ma gyereknap van. Megígérem, majd valamikor jövő héten megpróbálok majd valamikor beugrani hozzátok.

és itt van még velünk kedves Kózis Nándor is. Szia, szia Nándikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, jó hétvégét, jó Adit. Sok fület üd mindenkinek, jamaikai Nándi. Köszönjük szépen, kedves Nándikám. Ez Jamaikában biztos nagyon jó idő lehet. Megyünk tovább, kedves Encsike kérésével lányának. Szeretnék küldeni kelemen kabátban. Maradjatok, gyerekek, hát akkor maradjunk azok. Szívű meg fiatal, ugye?

akkor jöjjön most a tejfölés hajó barátunk. A zenének címe pedig Friends, azaz kellenek a barátok ugye mindig. Azúttal egy turbósított verzióban itt a Super DJ Rádió DJ Csabitól. Na gyerünk! Adjunk neki!

is ismételtem Viber üzenet, itt van a linkedves messzi, úgy gyerekek, de ebből sokosodtunk. Sziasztok, csodás napot mindenkinek, szeretném kérni. Így itt lesz a Hulik már a Windyófa levelét Henének, Gábornak és természetesen villalakóknak és mindenki, aki szereti. Kedves messzikém, nem tudok ma üzenetet fogadni, és nem üzenetet, hanem kérést. Megért is élet, köszönöm szépen, ma csak 12-ig tudok veletek lenni. Egy nagy pacsi nektek idegérem legközelebb menni fog. Kedves Zoli is írja, nem véletlen, hogy a zenei kavalkád a műsorod címe. Itt volt, itt ma minden. Köszönjük Csabi úr, ezt a szuper délelőtti műsort. További szétebot kívánok mindenkinek, Zoli. Én is köszönöm, kedves Zolikám. És akkor tudjátok, egy scooter meg soha nem elég DJ Csabinál. Ebből mindig kettő kell, és jöjjön valami olyan, de olyan. Hogy azt hiszem. This is a journey into the past, the present and the future. Now close your eyes and join the trip.

0: somewhere in England.
1: Bizony nem más, mint Scooter is ment Mark McCool zenéje Back in the UK kis remixben. És kedves Stefán is írja, mekkora ez a Scooter Turbo, mostanában mindig ezt hallgatom, Friends. Így van, kedves Stefán.

kedves Encsike újabb megtisztelő üzenetet. Ága, DJ Csabi, fantasztikus vagy, köszönöm szépen. Ti is azok vagytok, kedves Encsike, én is köszönöm nektek. Micsoda hangszerelés, ugye?

és akkor most egy kicsit megszakítom a hagyományt. Ezúttal nem kettő scooter lesz. Arra marunk még egy ráadást, amit szóltok hozzá, jöhet?

De Sógi pedig azt írta, egyből jobban rotyog a lecsó, az bizony Sógikám, ettől aztán rotyoghat. Köszönöm.

itt van velünk kedves Pútya Lajos is, hello, hello Lajoskám! Kellemes szép délét a DJ Csabi jelen, köszönöm szépen! Nagy pacsi nektek! És itt van velünk kedves Mónika is, szia, szia Mónika, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel! Szia Csabi, üdv minden hallgatónak, gyermekeimnek, unokáimnak, Vajkóci, Kemény Magnak, Stefánnak, Skóciába és a páromnak, Matyinak. Nagyon jók a zenék, mint mindig. Nagy gratula, köszönöm szépen Mónika! Örülök, hogy jó érzitek magatokat, legalábbis remélem.

itt van velünk kedves Mátyás, és szia Csabi, üdv mindenkinek, főleg a Vajkóciaknak, Stefánnak kérnék egy számot, Metallicától nem sokára dombolunk rajta Pesten. Kedves Mátyás, jó szórakozást nektek, nem tudok már sajnos kérés fogadni, 12-ig vagyok ma veletek, nagyon jó nyomot haver, köszönöm szépen nektek! Kedves Reisinger Misi pedig azt írta nekünk, a harmadikat várta már, kisváros is. Köszönöm szépen Misi. Hát szerintem a Scooter gyerekek nem lehet megunni. Hát már lassan-lassan töröm a fejem egy Scooter műsoron. Csak úgy elárulom előjáróba. Lehet, hogy majd sok lesz 120 percben talán. Nem is tudom. Kedves Mónika azt hittem, nagyon jó, köszönöm szépen!

0: Rovatunkkal.
1: Kedves alias Jani pedig azt hitt, hogy Csabikán mindjárt mész. Köszönöm, hogy itt voltál, szét volt neked is, kedves Janikán, én is köszönöm nektek. Imádás 1500-zal mindenkinek. A következő dal pedig, hát akkor nekem is legyen kívánság műsor, ugye? Ezt a dalt meg mindenkinek küldön, fogadjátok sok szeretettel. Gigi Csabitól. Mindenkinek szuper legyen még a fennmaradó vasárnapja. És új energia dúsan induljatok jövő héten melóba.

itt van velünk kedves Józsi is. Hello, hello, Józsikám. Sziasztok, Ágédnak is egy nagyon lelés. Sziasztok, Tupi. És Csabi, jó vagy nagyon. Lesz se lesz rossz. Kaptam egy képen egy bográcsos sor. Józsikám, jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. Egy kis köröm, pörihú, az nagyon finom. Tehetek bele egy kis pacalt is.

kedve Zoli pedig szeretne kérni még egy zenét. Kultától a fáját, nem lesz már több kedve Zolikám, hát már még unjátok lassan. Vagy legközelebb.

0: Super DJ Radio. Neked zenél.
1: És ismételten Vibe üzenet kedves Kelemen Tomiéktól, köszönjük ezt a két órát, ismét nagyon szuper volt. Én köszönöm nektek kedves Tomikám, vigyázzon mindenki magára majd, jövő héten persze, még mindig.

kedves Encsike és újabb regényeket, vagy Gigi Csobi, szuper volt ez, fantasztikus 120 perc, köszönjük neked, mindig mindenkinek feldobod a vasárnap délelőttjét, köszönöm szépen Encsike, nagyon aranyos vagy, imádás ezerre, akkor egy lyukas óra is jön, drága Gigi Simon, Istenem suliba, hogy szerettük az ilyen lyukas órákat, így van kedves Encsike, valahogy csak kibírjuk az Auto DJ-vel, szép délután kedves családdal, Csobi, pusztjuk Encsike, köszönöm szépen Encsike, nektek is, a lányodnak is tetszett a dal.

akkor Rovkovar és után ékezik hozzánk. Figyelj csak, mi is lesz ez? Egy kis új dance. Ennek a címe is Fire in the Vice. Hol legyen ez a Fire Scooter helyett?

És ismételten Vibe üzenet kedves Micsitől. Kedves Pityesztő, bocsánat, köszönjük Csabi a mai zenei kavalkádot. Pacsi legyen veled. Szép délutánt, jövő héten pénteken várunk, tudod, mondtad, beugrasz. Kedves Pityesztő, azt nem tudom, hogy még be tudok-e ugrani, de majd megpróbálom. És a péntek se biztos talán. De köszönöm szépen neked. Ezért tessék mindig nézni a www.superdjradio.hu, ott megtalálhatjátok az adástervet, és a rádióval kapcsolatos dolgot is, és persze ne felejtjétek, július 24-25-26, Super DJ Rádió találkozó, Jakab szálláson, az Aurora Hotelban. Várunk benneteket sok-sok szeretettel!

remélem, kedves hallgatók, hogy mindenki nagyon-nagyon finomokat főzött otthon, készen lettetek az ebéddel, hogy jókot tesztek, mint én teszem majd. És mindenkinek kellemesen telt a munkaidő is. Hiszen még fog is 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon, 15 órától DJ Surci, 18-tól Zsolti, 20 órától pedig Lyman. Persze a gyerkőcöknek is további szép gyermeknapot, jó programokat kívánok mindenkinek. Éppen olyan rendezvényen vagytok, és a Super DJ Rádiót hallgatjátok, nem tudom, van-e olyan.

Kutatban érkezik hozzák egy nagy kedvencem, kedves hallgatók, ők nem más, mint Coop Ranger, The Sound of My Dreams, a zene egy állam, ugye?

És egy újabb üzenet, kedves Duszántól, Csabitól, hello, hello, sziasztok! Szia DJ Csabi, Székesfehérvár jelen, kellemes vasárnapot és jó étvágyat mindenkinek, csak a tarja. Kaptam egy képet, nagyon jól néz ki, kedves Csabikám. Hát köszönöm szépen mindenkinek, ismételten ez a 120 megtisztelő figyelmét. És hát ugye azt tudom mondani, hogy mindenkinek nagyon-nagyon további szép, kellemes napot kívánok. Persze nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, főleg ebben a melegben majd. Bekészítettem ide a jobb oldal lejátszóba a mai műsor utolsó zenét, de egy kicsit pörgős maradunk, pörgős zenéknél maradunk még. Én nem egyszerű zenével zárom a mai műsoromat. Clay featuring DJ Company, Where is my life? Egy Euro Android mixben, 90-es dance music. Indítom.

kedves hallgató, nincs olyan sátra, mint előre. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a kitüntető, megtisztelő 120 perc figyelmét ismételten. És persze jövő héten kívánok mindenkinek energia dúsan induló feltöltődése, kellemes munkanapokat. És persze ne felejtsétek el, a BPM legyen veletek is, a Super DJ Rádió. Én DJ Csobi voltam, és még leszek is, remélem, a jó Isten megsegít. Még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmet mindenkinek. További szép, kellemes gyermeknapot kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra. DJ Csobi, ennyi volt már a záró zenei tára. Hát akkor...

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban.
1: Ez
0: is
1: még mindig a Super DJ Rádió.
2: Check it out.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hello, I'm Jennifer Lopez.
3: Hi, this is Shakira.
4: Lego.
5: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
6: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
7: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Oh yeah! Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion. Ez itt a Private Light. DJ Simonnal, azaz velem. És hát hoztam ilyen kis bóckodó zenéket, hogy érezzük jól magunkat vasárnap ebéd után. Ilyen kis nyugis, leeresztő zenék. Jaj, de finom. 2015-ben jelent meg a The Lost Maidos második albumja, a feldolgozások. Igazából egy 1976-os zenéről beszélünk, Esin Afsar volt, na még egyszer, Esin Afsar volt az eredeti zene kitalálója, ezt meg egy 2015-ben megremixelte a De Los Maidos. Szóval az ütőhét, mint az első zene. Plusz 36-74-55-99-95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van. Csabinak szeretném, vagy Csúcsú királyunknak én azért megköszönném azt a két órát, amit tolt nekünk. Szokás szerint jó volt. Én azt tudom mondani, hogy mindenkinek nagyon jó kajdózást kívánok ezekhez a fura zenékhez. Szoktam a nőnyőből, jövök még, és olvasom a Viber-t, meg azt is, hogy oh yeah, zütő!

olyan gyorsan vége van a jó zenéknek. Ráadásul egy jobb zene jön, lehet azt mondani, jön Mügöllar és a Cigirik című nóta 1900 szörnyű régről szintén egy 2015-ös feldolgozásban.

unoköcsém, Ricsi kedvence, azt írta nekem erre, hogy még mindig a legjobb. Hogy a bánatban ez? Figyeld, jön a szöveg.

Hú, kezdek beleizzadni. Nem egyszerű az érzeket, a diszkókat összekavarni, úgyhogy illene is. Lehet szerint azt mondja, hogy itt van velünk is a István, ha már egyszer a Viber-t kezdjük olvasni, azt mondja, csodás vasárnapot kívánok neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család jelen. Oh yeah. Azt mondja, hogy örülök neked, hogy szuper meglepi van, és örülök, hogy újra oh yeah van. Hát természetes. Csak nektek. Hello István, hello család. Jó kagylózást így vasárnapra.

Hát, mint ahogy ez is például mutatja, hogy itt van nekünk a Dar Disco és a Sidi Mansour. Hihetetlenül fincsik és keleti zene, szintén itt a Szuperen. Itt van velünk Pótyár Lajos, azt írja, hát szóljon, oh yeah, kellemes szép napot, DJ Simon. Hello Lajos, megint egy új formát ismerhetsz meg belőlem. Ezek ilyen kedvenc diszkó, funkik.

Aztán itt van velünk Csoki Zsolti. Szia Simi, sziasztok, Szuperek felső tárkán jelen. Szia Zsolti, nagyon jó kagylózást kívánok neked is ebben a két órában. Remélem maradsz még. Itt van velünk Encsike is. Szia, szia DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózó Kencsike jelenléti, fiva, csodát, csodás gyereknapi napsütéses vasárnapot kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes kagylózást, pusz Csika Encsike. Most én a gyerek rám értette, hogy én vagyok a gyerek, hogy milyen gyereknap van. Lehet, hogy van gyereknap, csak nekem nincsen, de nem baj az, hogy itt van velünk Zsó is. Hey, fitta, mi fitta, itt vagyunk, hallgatunk, igaz? A pálinka már elfogyott, ha nem, palika már csukott füllet, de biztos hallgat. Hello, Zsó, jó kagylózást!

Na, pattogjunk tovább, itt van egy igazi, mondjuk össze, diszkó hős. Itt van Alexander Robotnik és a Problem Demol. Azaz, a szerelem a probléma. Azt hiszem, így mondják-e franciául. A Problem Demol. Oh yeah. Aztán itt van önk Hódin, és azt írja, tiszteltem leszek, persze tiszteltem, hallgatok, de közben teszek, veszek. Nagyon örülök, ma ismét jó hangulata van ezeknek a zenéknek. Igazi funky, ilyen kis diszkó funky, itt van velünk a Pálcika ember is, a kedvenc figurám, tudjátok. Szia DJ Simon, kellemes adit, és köszönjük a szuper zenéket az ebédhez. Most tesztek. Mondjuk én ma reggelin túl vagyok már, na mondjuk, ja, jó van. Hát jó étvágyat. Csók Ildinek. Szia Robi.

Na pörgessük végig, azt mondja, hogy a Vibert, még itt van velünk Bazsi is, azt mondja, szép délutánt, bocsánat, szép vasárnap délutánt mindenkinek, persze neked is, Tomi, megyek ebbe, Tomi, én vagyok egyébként, csak mondjuk, aki még nem tudná, megyek ebédelni, utána jövök, vakonyak írtál, egyél sokat. Itt van végünk, azt mondja, hogy Trefi János alias Jani. Szia Jani. Jani azt ír nekem, hogy szia a feleségem, feleségemnek, aki a legszebb a világon, egy Michael Jackson számot, mert szeret a feleségem. Engem? Vagy a Jackot? Vagy téged, Jani? Megmondom őszintén, nem készültem Jackóval, de meglátjuk. Lehet, hogy majd előkapok valamit. Mármint a Jackóra értettem, semmi olyan izé. Offense nem lesz. Bármit érted. És küldünk egy Jackót a gyönyörű feleségednek. Bár még nem láttam, de én hiszek neked, Jani. Jó kagylózás nektek is. Itt a Szuperen.

Na, patruljunk tovább. 1981-ben lépünk. Jön az Imagination és a Body Talk albumról érkezik egy Finchy zene, aminek az volt a címe, hogy Burn It Up! Gyújtjuk fel! Gyújtjuk fel!

nem indítottam YouTube-ot, és majd is megleszek dobálva, hogy ez tuti nem vinil. Pedig igen, ezeket vinilről tolom. Megmondom neked, hogy miért érdeklődött egyébként. Mindez a válogatás lemez. 2000, ha megtalálom, megmondom, hogy mikor jött ki. 2007-ben adta ki, a Defected Records adott ki egy Bob Sinclair Live at the Playboy Mansion. Egy két lemez, vagyis két lemez, két dupla lemez. Úgyhogy ennek négy lemez van ugye a két dupla lemezben. Hát, de jól tudok számolni. És igen, ezek mind, én csúnyán mondom, Bakelitről szólnak. Neked vinilről, oh yeah!

Mint ahogy mondottam, most éppen YouTube-on nem nyomom az élőt, nem készítettem elő a dolgot, neked vasárnap van, vagy én is úgy nézek ki, hogy... Nem tettem fel sminket. Lehet azt mondani, Putyán Lajos, kérdezi, hogy milyen nevet használok a YouTube-on. Egybeírod? Még egyszer, egybeírod? DJ Simon Tamás, mindent kisbetűvel. Így meg kell, hogy találjál. Egyébként a Facebookos oldalamon, ha minden igaz, meg be van linkelve, azon keresztül meg lehet találni.

Treffi János alias Jani, remélem itt vagytok még, meg a gyönyörű feleséged is, ugyanis a következőben érkezik nektek, csak nektek, és nem vagyok Wurlitzer, úgyhogy senki ne kezdjen nekem küldözgetni, hogy üdvözlőd, vagy ma bőlegem, hogy üdvözlőd, belerakom én neked. Szóval, ha már egyszer így kézre akadt, meg amúgy is ilyen kis fólos, meg funkis, meg diszkós cucc megy, akkor nyilvánvaló belefér. Ráadásul Jacko Thrillerje 1983-as, úgyhogy na, hogy az fog érkezni, itt a Szuperen. Szóljon nektek, Jani!

ne essünk tévedésbe. Hamilton Bohannon 81-ben is kiadta, de már 78-ban kis lemezen megjelent. Bizony egy hetes lemezen jelent meg 78-ban. Ez a zenem, aztán 81-ben újra kiadták nagy lemezen. Csak az okoskodóknak mondom. Nem kell, ő itt a funky feeling, oh yeah!

Jaj, aztán majd megfeledkeztem Lovász Karcsi barátomról. Itt van velünk ő is, azt jelenti nekem. Hello, DJ Simon, hello, kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép vasárnapot és jó adást kívánok. Oh yeah. Hello, Karcsi. Remélem csípázod a funk.

lassan robogunk is tovább, és megpróbálom úgy összemixelni a kézzelét, ahogy én szeretném, mármint hogy jó legyen, érted? Szóval 1979-ben evezünk el, jön Gino Socio. Lehet, hogy nem jól mondtam a nevét, de legyen ez. Maradjunk annyiban, Gino Socio. Szóval az 1979-es Dancer érkezik, tudjátok, van az a dance. Na, az lesz most. Itt a Szuperen. Oh yeah.

És ha már egyszer két óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem egészen 3 óráig. Aztán 3 órától átveszi a stafétát, érkezik hozzátok DJ Sürci. Oh yeah, leköptem a nevet. Aztán 6 órától jön Zsolti, majd 8 órától, hogy szokott lenni, vasárnapot live-ben zárja. Úgyhogy senki sehova, egész délután, illetve este is élőadásokkal boldogítunk benneteket itt a Super DJ-n. Oh yeah! És hát majd elfelejtettem, a Viberünk még mindig. A +36704599995.

Na, aztán itt van nekünk Raymond George Henry Downes. Hogy ez mit mond? Hát semmit. Mindenki úgy ismerte, hogy Don Ray. Az 1942. szeptemberében született francia úriembert, aki 2019-ben távozott tőlünk sajnos, viszont egy iszonyat jó zenét hagyott itt 1978-ból. A Standing in the Rain. Egy csodálatos kis zene, a keverés meg hát egy kicsit úgy kívánivaló, hogy hagyjuk maga után, de hát ez van. Elcsúszott, mint a diszkó. Encsik azt írja, hogy végnapot polgár, mi a bánata? És most mondat, imádtam a filmet, de a zenédet még jobban, még akkor is, ha folyton köteket. Aj, ugyan Encsiket, ő ismersz már. Simán varrnék veled. Azt mondja, hogy Bandesz itt van, azt mondja, szia Simon. Vagy ezt a hegesztő jelentkezik. Csorvásról hűvdekedés minden szuper hallgatónak. Ebéd most volt meg, most már dolgozunk egy kicsit. Hát azután, az ebéd után szerintem inkább dőjé hát a bakker.

Imádom az ilyen diszkó zenéket, és szalad össze-vissza, előre-hátra. Van, hogy 121 BPM, van, hogy 125. Most a 125-nél járunk. Remélem lelassul, de mindegy, elindítom rá az ő következőt. Jön az ESG, Emerald, Sapphire and Gold. Annak idején nem tudták behatárolni se egyébként a csapatot, a rock és a funk és a soul. Közé rakták be őket egyébként egy new wave-es cucc. Vagy éppen egy ilyen kis post-funk. 1981, ESG és a Moody.

2017. Úgy vagyok vele, hogy a Red Bull, nem tudjátok elképzelni, hogy a Red Bull az egyébként csinált magának egy stúdiót is Párizsba, és hát nagyon sok olyan előadót szedett össze, akik igazából sehol nem tudtak megjelenni. Valószínű azért, mert hát igazából ilyen kis semmit mondó zenéket hoztak össze, viszont itt van az első, a teljesen egyedi első lemez a Red Bull stúdió párizsi kiadásában. Megjelent a Disco Soul, az előadó mondjuk így Doc Denka és a Cool Clap. Egy teljesen instrumentális francia house zenéről beszélünk 2017-ből. És szerintem iszonyat jó lett, úgyhogy úgy gondoltam egy picit, most már váltsunk át pörgősebb house-ra is, ne csak a funky soul menjen, igaz? Igaz, na ez van.

2004-ben jön a Soul Creation és George Mena. Featuring Tyra Erwin és az It's Your Life.

Azt írja nekem is a István a plusz 36704595995-re, hogy igaz, ilyen nagyon klassz muzsikek. Nagyon szépen köszönöm, István. És hát azt lehet mondani, hogy remélem egy jó kis ilyen előnyári izé féle zenéket tudtam nektek itt varázsolni a mai napon. És hát megyünk tovább, ugye. Nem állunk meg. Jönnek még a fincsi zenék egészen 3 óráig. Aztán érkezik, mint ahogy azt mondtam már, DJ Surci egészen 6 óráig, majd Zsolti veszi át a stafétát egészen 8 óráig, és ahogy az szokott lenni, 8 órától live-ben zárja a vasárnapot, ha csak be nem ugrik az éjszakai bagoly, de ugye az még mindig a jövő titka. Addig is elégedjünk meg azzal, hogy live-ben biztosan itt lesz 8 óra után, illetve 3-tól. DJ Surci, oh yeah, itt a szuper!

Aztán a következő nyári zene, azt lehet mondani. Az 2003-ba kell visszaugranunk, jön egyenesen New Jersey-ből Cynthia Giannus, vagy Giannus, ki hogy mondja, meg hát valószínűleg görög a hölgyemény. Cynthia Ambrosia néven futott a 2000-es évek elején, és Finchy House zenéket hozott, úgy mint a 2003-as That's How Much I Love You. Egy teljesen kiadatlan demo változat érkezik itt a Szuperen. Nagyon kevesen lehetnek részese annak, hogy ezt a zenét, vagy ezt a változatot hallhatják a világon. Nagyon kevés készült belőle, nyilvánvaló is. Ezért is az a címe, vagyis az az alcíme, hogy te hülye vagy. Szóval azért is van az, hogy egy kiadatlan demo változat. Mivel, hogy nagyon kevés készült belőle. Ezt most jól megmagyaráztam, úgyhogy el is indítom a zenét. Szóval jön Ambrosia.

És ha már egyszer úgy gondoltam, hogy a mai nap ebbe a két órába Fincsi Soul, Funky és House zenéket hozok, akkor nem maradhat el az az úri ember, aki 1961. augusztus 21-én született. 64 éves, érted, és még mindig tolja. Ő nem más, mint David Morales, az amerikai DJ, aki hát azért valljuk be, büszkékeltet azzal, hogy Grammy díjat is nyert, mint zenei producer, éppen zeneszerzőként. Rengeteg zenéje van, rengeteg mixet csinált és remixet csinált, azért tegyük hozzá, hogy Mariah Carey, U2, Michael Jackson, vagy éppen Madonna, de éppen Whitney Houstonnak is csinált remixeket a zenével. És hát nem lehet elmenni az mellett, hogy a 80-as és a 90-es évek, és hát napjainkban is, az ibizai klubok egyik legkeresettebb DJ-je, lehet azt mondani, még mindig ennyi idősen is tolja az ipart.

Én most egy olyan zenét választottam tőle, amiben nincs vokál. Egy teljesen instrumentális zene fog érkezni. Jön David Morales és a Glorious Groove itt a Szuperen.

ez ám a felkérés egy táncra, azt írja nekem Mencsike, hogy drága DJ Simon, ha legalább úgy pattog a tűd, mint a lemez játszódon, van egy jobb fajta szinger, vagy egy jobb fajta szinger, varogében, ám legyen. Készíthetünk egy jobb fajta matyó hímzést, mondjuk Jakabon. Buszsika, Encsike, Fenomenál is fincsik, zenék már, és milyen már és ismételten. Pattogok, nincs válasz. Megtartom magamnak. Itt van velünk Kullár Gábor is, azt, hogy a szép vasárnapot kívánok neked, és mindenkinek, aki itt van a szuperen szabad szállással. Kollár Gabi, szia Gábor, jó kajdózást kívánok neked is. Kellemes időtöltést velünk itt a szuperen. Oh yeah!

tovább, itt a következő zene. Jöngeri Michel Wade. Na még egyszer, Gary Michael Wade. Hülye vagy gyerek, majd megtanulod kiejteni a neveket. Szóval Gary Michael Wade. A house mester. Az ő zenének címe a Deep Down. Nagyon mélyen, de ebbe már lesz ének is.

Sensation 2004 augusztusából érkezik a zene, a Somehow. Somewhere. There is a soul heaven. Egy igazi deep house.

Na pörgessük fel az utolsó zenét! Ami nem lesz más, mint 2005. november 7-én megjelent egy lemez az USA-ban. Az előadója Madonna Louise Veronica Ciccone. Oh yeah! Soul Heaven. Úgy bizony. Érkezik az öreg lány egyik fincsi zenéje.

Szóval tisztelt hölgyeim és uraim, perc, még egyszer pálcolni nem fogok, de pár perc még, és érkezik hozzátok Dizsis Hurci! Oh yeah, itt a szóperen! 3 órától viszi a pálmát egészen 6-ig, aztán jön Zsolti egészen 8-ig, majd 8-tól live-ben zárja a napot, elvileg! Szóval én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a szuperen. Ez volt a Private Light DJ Simonnal. Csácsumi csá, sziasztok! Oh yeah!

kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek, elemezjátoknál már DJ Surci. Nagyon szépen köszönöm DJ Csabinak és DJ Simonnak a fantasztikus zenéket. Csapjunk is bele, www.superdjradio.hu. Viber számunk pedig, ahova lehet üzenni, vagy írni, minden is beolvasásra kerül.

Na nézzük a Vibert. Jaj! Halihó! Szia drága DJ Suszi! Sziasztok, szuperek! Encsike jön, mint mindig. Gyönyörű szép délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Remélem csupa szép gondolatok kavarogtak ma a fejecskétben templomból hazafelé jövet menet. Jó adást kívánok! Puszika Encsike, szóval asztalra vissza bébéje. Szia Encsike! Üdvözöllek! Kellemes vasárnap délután! Szia! Ja, majd jön a... Mi is járt a fejembe a templomból hazafelé menet. Meg hogy DJ Simon mi fog főzni, úgyhogy jöhetnek az ötletek, mert nincs neki nagyon ötlete, még most fogja kitalálni, hogy mi legyen a kaja, úgyhogy jöhetnek az ötletek.

És nem tudom, ki hallgatta tegnap. Olyan negyed öttől Fire-t és Dokit. Hát valami fenomenális volt, úgyhogy nagyon-nagyon boldog születésnapot. Még egyszer Fire!

Na figyelj! Aztán gondolsz majd rám. Itt van az Echo. Na még itt van Judo is. Szia, Judo! Judónak is kellemes vasárnap.

És itt van velünk a kecskeméti fenegyerek DJ Janó, éppen a jobb oldali lemezgyártóban. Na meg itt van a fizikusok fizikusa Jani barátom. Halló DJ Sulci, neked is kellemes vasárnap délután. Ebben a jó időben szóljanak a jó zenék, csak ne csehül. Nem tudok csehül, mert nem tudok csehül csaholni. Szia Jani, kellemes vasárnap délután, így áll egy sört.

Na nézzük tovább a Viber plusz 36 70 45 95 995. Csodás vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Surci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család. Örül neki, hogy újra itt vagy nekünk. Csodás vasárnapot kívánunk mindenkinek. Hello István, hello is a család, hello Erdőszentgyörgyel!

Aztán itt van Kollár Gábor. Szia, Sulci. Szép vasárnapot kívánok neked és családodnak, és mindenkinek, aki itt van a szuperen, szabad szállásról jelentkezem hozzád. Hello, Gabi, és nagyon szépen köszönjük, viszont kívánom,

nézzük ismét, Viber. Szia, hatalmas ölelés Kecskemétről, fantasztikus ez az operáz fantomja. Mindenkinek csodás vasárnap délután kívánok, és persze neked is, Sára. Szia, Sára! Kellemes vasárnap délután, aki esetleg éppen napozik, annak is jó napozást, csak vigyázz oda, ne égjél.

Na nézzük, DJ Simon, itt vagy-e? Nem tudom, biztos itt vagy. Akkor figyelj. Egy ötlet DJ Simonnak. Pestos, penne tészta, parmezán sajtal, tonhallal, nem szereti a halat, ezt már bukott is. Úgyis mindig tésztát főz, meg rizsát. Májgombos levessel, lekváros, túros palacsintával. Például jó étvágyat mindenkinek, Puscsika Encsike. Hát a halat nem szereti, túrót ott kint nem lehet kapni. Ha lehet, akkor rohadt drága és nehéz hozzáférni. Lekvár az oké, meg a palacsinta. A májgombos levest nem tudom, hogy szereti-e, majd mindjárt megtudjuk.

itt van, megérkezett az én dizsúr barátom innen a szomszéd utcából, és kedves ez Alka Márti. Sziasztok, nagyon kellemes vasárnap délután. Márti pihen, dizsúr gondolom dolgozik, mi más csinálna, hát hogyan már vasárnap délután mit lehet csinálni emberekben?

és berobbant, vár ránk a nyár. És igen, Dizsúr barátom azt írja, igen, pihi van, na végre egyszer már, végre te se dolgozol. Így vasárnap délután. Cseresznyemagozás van, azt írja Márti, júj, akkor felcserélődött. Most nem Dizsúr dolgozik, hanem te. Akkor jó munkát hozzá.

0630770 45 95 995. Szép napot, a Csáó Sulci. Végre már itthon végeztem a melóval, most már jöhet egy kis lazulás. Jöhetnek a szuper zenék, Sulci. Ő volt Kolozsi Imi. Szia, Imi! Kellem.

Jaj, nézd, egy földi! Itt van velünk angyal! Jó adit, hajrá, Super DJ Rádió! Győr Szent Imre út is jelen! Hello Győr! Hello Szent Imre út! Hello angyal! Akkor itt van Szabadhegy is, mert én meg szabadhegyi vagyok! Na még megvárjuk, még bejelentkezik Béni Szent Iváról. Na figyelj, szuper, megyünk tovább!

Jó, Jancsike pedig azt kérdezi, lehet egy kis budapesti szűzérmékre éhezik a drága DJ Simon. Nem Surci kedves szerinted? Hát igen, a Simon az éhezik. Főleg a szüzekre, vagy érmékre.

0-36-70-45-95-95. Angyal azt írja, figyelj először, azt olvasom, ahogy én olvastam el, megint nem tettem fel a szemüvegemet. Gácsik Mártinak egy pörgős zenét, hogy ne nyaljon annyit. Aztán nem ne nyaljon, hanem Gácsik Mártinak egy pörgős zenét, hogy ne agyaljon annyit. Na hát akkor a következő, szóljon neki Mártinak.

És ha jól látom itt a Messenger profilján, Vinyl Boynak, azaz László Zolinak. Hát még Zolikám, mi van veled? Mi van? Hát bekötötték a fejedet? Vagy te

Jaj. Jól megy a zenehallgatás mellett a varázs. Már egyszer átvartam az ujjamat, kb. 30 perc, és abba hagyom. Jaj. Mi? Mondtam, dolgozzál keveset? Nem érhet baleset? Figyelj oda, figyelj! Kitartás neked, Júzó!

Aerohotel. Július 24-25-26. Szobafoglalás a 0620-344-30-50-es telefonszámon Lakner Évinél. És addig, amíg van hely,

Jaj, de megérkezett a London Beat! Ide a www.superdjradio.hu-ra! Encsike pedig azt írta, egy poster, Modern Talking, mindenem olyan volt, hogy még a ruhám is, szekrényen falak, jelvények, minden is Modern Talking volt, imádtam, mondhatni szerelem, csak is plátói, a Bornába természetesen, szóval Thomas Andersba.

És Jancsike már nevet itt a Viberon. A plusz 36, 70, 45, 95, 95, hogy ölelés, meg lol, meg mit tudom én, na még egyszer. Július 24, 25, 26, Jakabszállás, Aero Hotel. Szuper

összejött. Aki már szól,

Szerintem Rizsa, Rizsa nagybetűkkel, az biztos, hogy lesz. Na figyelj, mondom az első menőt. DJ Simonnál mi is lesz. Első menü DJ Simonnál Svédországban. Grill csirke mellett csíkok, spenóttal, mozzarella sajttal, töltött röstivel. Ez rohadtul jól hangzik.

Na figyeld a második menüt. Hasonló, mint a múlt héten. Tejszínes, sajtos, csirke, tésztával. A különbség a fűszerezés lesz a mostaninak. Szóval akkor ugyanaz, mint a múlt héten. Tejszínes, sajtos, csirke, tésztával. Csak egy teljesen más fűszerezéssel. Figyelj, mindjárt jön a harmadik menü.

Július 24-25-26 pedig egy Jakabszállás Aero Hotel. Bővebb információ minden rajta van a Super DJ Facebookján és egyéb oldalain. Jelentkezzetek, nem nagyon sok hely van, elég kevés. Úgyhogy csapunk egy háromnapos bulit.

A harmadik menü. Rizsa lesz, hogy még mi lesz mellé. Még nem. Tudom, mert a haver most hívott, hogy hoznak kaját, de kell csinálnom a rizsát hozzá. Mutárja, aki ugye kurd származású, fantasztikus kajákat rittyent. Mindig, szóval meglepi lesz rizsával. De ezt így figyelj, rizsával. Tehát nagyon jó étvágyat kívánunk DJ Simonnak a jövő hétre, aki esetleg meg akarja kóstolni, annak meg tudom adni a címet, de Svédországban van. Biztos szívesen fogadja, főleg a lányokat.

És itt van a jó öreg Rick Astley. És közben is a István a plusz 36 70 45 95 995-ös Super DJ Viber számra azt írta, hogy kedves DJ Surci, nagyon örülünk a szuper műsornak, és kellemes muzsikáknak. Hát én

Ma vettem egy kis házi szóló, az megadja az alapot azért. Hát akkor egészségedre, örülök neki, hogy tetszik. Figyeld a következőt!

Krisa István, köszönöm szépen. Mindkettő így a helyes. De azért remélem, ti is szakadtok a röhögéstől.

érezte magát. Legyen mindenkinek könnyű a hét. Vigyázzatok magatokra. A melegben igyatok sokat. Ne alkoholt.

meg persze Győrben, na meg vasárnap 15 órától 18 óráig, itt a Super DJ Rádióban. Mindenkinek kellemes vasárnap délután, további jó rádiózás!

estét kívánok mindenkinek a mikrofonnál, már Zsolti, és tudjátok, hogy ilyenkor a vasárnap én úgy igyekszem, hogy amit hozok nektek, az a 80-as évekből jöjjön, és hát ugye a 80-as évekből is az Italo Disco, na meg a High Energy, és ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, na meg az előző kollégának nagyon szépen köszönöm a műsorát. Hát gyerekek, az még mindig ott van, hogy ha esetleg lenne zenei kérésetek, akkor írjátok meg nekem, és én le fogom játszani a kért zenét.

És hát gyerekek, tudjátok, az is ott van az a lehetőség, hogy ugye rám írtok, és hogyha rám írtok, akkor tegyétek úgy, hogy írjatok nekem mondjuk a Viberen, már csak azért is, mert én azt figyelem, és ott mindig megkapom az üzenet, hogy az üzenetet legelőször ott kapom meg, mert hát azt figyelem, azzal vagyok nagyon-nagyon kontaktba, és azért ma nem csak külföldi zenék lesznek, amint hallana is lehet, már is itt van Szűcs Judit és a Gyere a Diszkóklub elé.

És a gyerekek már is itt van. Vibrankology Imre, aki azt mondja, hogy szép estét, Zsolti barátom, szuper jó hétvégét neked és minden hallgatónak, üzenem jó zenehallgatást és jó bulit, hát mi köszönjük szépen.

0: egy szabad napot.
1: És a gyerekek, amint látom, már is itt van velünk Gyula barátom. A Gyula barátom azt mondja nekem, hogy buli van, és hát ugye jó bulit kíván nekem. Hát Gyula, köszönöm szépen, én meg kívánok neked nagyon jó szórakozást. Aztán Encsike is azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok szuperek, Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép délutánt, kora estét, ugye, kívánok neked, és minden kedves Super DJ rádió hallgatónak, és persze kellemes zenehallgatás, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, van szöveged, jön belőled, köszönjük szépen. Aztán itt van kedves barátom István, Isa István, aki azt írja, csodás vasárnap késő délután kívánunk neked. Kedves Zsolti Erdélyből, Erdőszent Györgyből és Isa család. Örül neked, hogy újra megtisztelsz minket, már vártunk téged. Csodás vasárnap késő délután kívánunk mindenkinek. Hát nagyon szépen köszönjük, és ugyanezeket a jókat kívánom én is nektek.

Hölgyeim és uraim, hát nagyon rámegyünk a jó zenére, egy olyan zenét fogok most játszani, amit már nagyon régen hallottunk. Egyébként sok ilyen zene van nálam, ami, hát de egyébként idő sem nagyon van arra, hogy én minden zenét megmutassak a régi időből. Macho Man, biztos emlékeztek erre a zenére, és hát az előadó pedig Andrea. Nagyon nagy ez a zene, régen is nagyon jó volt. És én azt mondom nektek, hogy az ilyen zenéket ne feledjük el. Érdemes meghallgatni újra és újra ezeket a zenéket.

gyerekek, ezt a technikai káót én el se hiszem. Azt mondtam, hogy Andrea Macsomán, és egy teljesen másik zenét elindítottam. Na de tudjátok, úgy van ez, hogy én nagyon hamar javítom a problémát, és már is kijavítom. Közben megérkezett hozzánk Mazsi. Szia Mazsi, nagyon szép kori estét kívánok neked, és természetesen jó zenehallgatást!

gyerekek, a következőkben két olyan előadó jön. Először is egy magyar előadó, aki nagyon nagyot tett le a zenében, és ugye a zenelécet is hát magasra tette, ez az egyik az Ergo együttes, a másik pedig egy külföldi együttes, a People Like. Hát a retro zene szerelmesei biztos, hogy fölkapják a fejüket erre az együttes névre, hogy People Like, mert ők csak is jó zenéket hoztak nekünk, és már nagyon régen, tehát nem mostanában hozták ezeket a zenéket, hanem a 80-as évek nagyon elején. Úgyhogy most annyira retrósak vagyunk, mint amennyire még soha nem voltunk.

Nos hát gyerekek, hallottátok az Ergo együttes népszerű és úgy sláger zenéje egy kis egybelegben hallgattuk, nos és most már egy brutális muzsika a People Like együttestől.

emberek hatalmas zenék sorakoznak, olyan, mint például Miriam Lee. Ezek olyan nevek, gyerekek, akiket akárhol, bármelyik rádión nem lehet hallani, vagy pedig mondok egy másik nagy nevet, Nicky Gabel, a Stranger Desire című dalával, ugye? Hatalmas muzsika, hát ilyen zenék sorakoznak, de még mindezek előtt Burning, és aki zenél nekünk, a Szafír együttes és Kelly Méri. Kelly Méri egyébként hatalmas énektudással, viszont Szafír megint ott van, hogy nagyon nagy zenei tudás, úgyhogy retro zene szerelmeseinek most mondhatom azt, hogy zenében mennyei Manna

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, közben Frityó barátunk azt mondja, tiszteletem, mehet a diszkó, hát megy a diszkó, és olyan diszkó megy, ami tényleg diszkó, nincsen még ez a zene, úgymond elkorcsosulva, ez még az igazi diszkó, 70-es évek vége, 80-as évek eleje, hatalmas muzsika a következő is, és az előadó sem senki, vagyis hát nem akárki, ugye, Miriam Lee, és a The Man in My Life című dalt fogom játszani. Én ezt a zenét legelőször, amikor meghallgattam, akkor ez még nem is létezett másféleképpen, csak is a fekete bakelit lemezen.

Gyerekek, közben Fritjó barátunk azt írja, hogy legyen italodiszkó, és azt mondja, hogy én nekem mindjárt fancy jutott eszembe, mert hát találtam tőle egy nagyon-nagyon kellemes muzsikát, amit amúgy is szerettem volna nektek megmutatni. És hát én ugye mindjárt meg is kérdeztem, hogy a fancy okése, és ő meg azt írja, hogy vagy Ken László, de mi lenne, hogyha most jönne fancy, és majd egy kicsit később Ken László is jönne. Hát szerintem nem történne semmi probléma, úgyhogy én most hamarosan mutatok a fancy kedvelőknek egy igazi csemege muzsikát, ami hát szerintem annak idején egy ilyen háttérbe szorult zene volt, de mostanra ez nálam annyira bejön, hogy nagyon, úgyhogy szeretném megmutatni nektek. Aztán ugye majd Ken László is jön, viszont Csoki Zsolti, kedves Druszám, azt írja, szia Druszám, sziasztok, szuperek, felső tárgány jelen. Hát nagyon örülök, hogy ti mindig itt vagytok velünk, ugye jelen vagytok, füleltek, hallgatóztok, és hát ugye mehet az italó, hát megy az itt, te úgy írod, hogy italiano, hát ez nem italiano, azért mondom, hogy tudjátok, ugye, az olasz zene, ez pedig italo diszkó. Nagyon sokan keverik, én tudom, Druszám, hogy te képbe vagy, és ezt most csak azért mondom, hogy mindenki tudjon róla, főleg azok, akik még annak idején nem zenéltek, vagy még meg sem voltak, és mostanra már tetszik nekük ez a stílusú zene. Nos, hát fancy kedvelők, figyeljetek, mert Fritjó barátunk ikletére már is itt van fancy

Gyerekek, én azt mondom nektek, hogy ez a zene Fancy-től, hát ez nagyon-nagyon kellemes, és hát nagyon-nagyon értékes muzsika nálam, ez most nagyon-nagyon viszi a pálmát. De persze sok zene viszi még a pálmát nálam, a következő együttesem, azzal már kicsit távolabbra fogok utazni. A Creed együttes Get to You című dalát fogom játszani, retro zene szerelmeseinek megint. Hát tessék csak hallgatózni.

Hölgyeim és uraim, ez volt itt a Creed együttes Ghetto Ghetto jó című dal, a következőkben még mindig ebben a korosztályban maradunk, vagyis mondhatnám azt is, hogy az időben, ebben az időben maradunk, csak hát már az Asteri együttes jön, és a The Power of Love című daluk, ami nálam ez is megint egy nagyon-nagyon kedvenc muzsika, és hát akik még nem ismerik, ugye azoknak remélem, hogy egy kellemes muzsikát tudok mutatni.

Gyerekek, nem is tudom, hogy hogy szólítsalak titeket. Mondjam az, hogy retrozene szerelmesei? Inkább azt mondom, hát figyeljetek, retrozene szerelmesei, a következőkben Fritjó barátunk illetére Ken László fog nekünk zenélni, és nem egyszer, hanem kétszer, és nem a legismertebb zenéjét, bár akik mondjuk kedvelték Ken Lászlót, hát ők igen ismerik és kedvelik ezeket a zenéket, amiket most fogok játszani. Az egyik a Glasses Man, nagyon-nagyon zene, és majd utána még egy Ken László jön, a Don't Cry című dal, hát na még az is egy olyan muzsika, amit érdemes meghallgatni, hát nagyon jó szórakozást kívánok a retro zene szerelmeseinek.

Hát gyerekek, ezen nagyon-nagyon zene volt. A következőben még mindig nagyon-nagyon zene jön itt a Super DJ Rádión, tehát maradunk még Kent Lászlónál, és azt mondja, hogy Don't Cry.

hölgyek és urak, ezekben a régi zenékben egyébként én szeretem az újdonságot, és hát szeretném nektek megmutatni azt is, hogy hogy hangzik az, amikor egy nagyon-nagyon régi előadóhoz egy új muzsikát a következőkben. Linda Jo Rizzo is zenél nekünk, és azt mondja Movie Top, ez egy teljesen új muzsikája. Nemrég hoztam nekünk, és én már is megmutatom nektek, hogy napjaimban a Flörc együttes énekese, akiről nem akarom megmondani, hogy hány éves, hát nem mai csaj, de még mindig ott van a toppon. Hát hallgassunk meg tőle egy zenét, egyébként az ének hangja szerintem már mostanra már annyira kifejlődött, hogy talán Linda Jo Rizzót említhetem úgy is, mint egy ikont, tehát ő azért nagyon-nagyon sokat letett a zenében, jó énekhang ugye, és mindig olyan együttes áll mögötte, akik tényleg nagyon tudnak, viszont azért azt hagyj áruljam el nektek, hogy Linda Jo Rizzo valamikor Bobby Orlandóval zenélt, és most pedig Fancyvel, tehát a két úriember, akik a hátuk mögött voltak, vannak, azért ők sem akárkik. Nos, nézzük, hogy Fancy mit írt most napjainkban Linda Jo Rizzónak.

0: Nos, hölgyek és urak, a következőkben érdekesség csemege muzsika. Tudjátok, hogy én szeretem mutogatni a koncertfelvételeket. Most egy ilyet fogok mutatni nektek az Alphaville együttestől. És a zene címe Jeruzsálem. Hát ez is az a muzsika, amit soha nem fogunk elfelejteni.
1: All right, this is kind of peaceful song.

Gyerekek, bocsánat, hogy belebeszélek a zenébe, de hát majdnem egyszerre írjátok, ugye? Encsike írja, hogy hatalmas zenék, mind egytől egyig, és ugye Küzcsike, Encsike. Aztán István barátom, nagyon szuper dalokat hoztál, hát köszönöm, örülök, hogy tetszik. Csoki Zsolti pedig azt mondja, hogy Monte Cristótól a Lucifer lányát, Girl of Lucifer, hát szerintem még belefér, van időnk, de nagyon jó zenék vannak még mindig előkészítve. És hát Kolozsi Imi barátom is azt mondja, hogy remek felvételek, hát igen, igyekszem mindig olyan zenéket hozni, amik mondjuk még, amiket még nem mutattam, vagy pedig amiket nagyon szeretünk, tehát mindig igyekszem a jóra. A következő együttesem is olyan például, amit még nem mutattam, de ismeritek, és biztos vagyok benne, hogy szeretitek a Man to Man együttest. Én most a Mel Stipper című dalt fogom játszani, de hát Paul Parkertől is hoztam zenét, a Desire című dalt, az is egy nagyon-nagyon muzsika, de most igyekszem, hogy a Lucifer lányát is le tudjam játszani.

Nos, gyerekek, úgy írja Drusáim Csoki Zsolti, hogy Monte Cristo Lucifer lánya, ha belefér, de mibe egy nagy zsákba belefér, hát nagyon nagy zsák kell, hogy legyen, és bele fog férni, úgyhogy Zsolti Drusáim, figyelj, a következőkben megmutatom, hogy mennyire fér bele.

gyerekek, kérésre szólt Monte Cristo, és az ugye a Lucifer lánya, a Girl of Lucifer című dala, Zsolti Druszám kérte, és hát ugye már Rémi barátunk is kérte egy zenét, ami már is ide van varázsolva, de előtte még Paul Parker Desire című dalát szeretném nektek megmutatni, és hát Druszámnak mondom, hogy a Monte Cristo együttestől van egy olyan zene, hogy Lady Valentine, majd hallgasd meg, én azt is nagyon-nagyon imádom.

gyerekek, Imi barátunk azt kérdezi, hogy egy a Madonna Holiday-t le tudnék-e játszani. Hát Imi, szerinted le tudnám játszani? Szerintem le, de én arra vagyok kíváncsi, hogy te mit gondolsz, hogy le tudom-e.

Hát, hölgyeim és uraim, bocsánat, hogy belebeszélek itt a zene végébe, bár ez itt a legélvezhetőbb része. Ez is egy nagy lemez verzió volt, imádom egyébként, és köszönöm Imre barátom, Imi barátomnak, hogy kérte ezt a zenét. Magamtól nem játszottam volna, de hát tényleg köszönöm, hogy kértek zenéket, örülök ilyenkor, mert hallok olyat, amit egyébként nem hallottam volna, és köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez volt itt a 80-as évek nagy muzsikái, és azért elárulom nektek, hogy egy nagyon-nagyon kicsit belemerészkedtem a 70-es évek végébe is. Nos, egy olyan zenével köszönök el tőletek, minek a címe Born to be Alive. Ezt is ismerni fogjátok, ezt a zenét, és csak abban reménykedem, hogy úgy, ahogy megjelent ez a zene a 70-es években, 70-es évek végén, így mondom, így még vannak sokan, vagytok sokan, akik még nem hallották, és aki meg már ugye hallotta, örömmel fogja hallgatni. Ne feledjétek, kedden jövök hozzátok, megint a 90-es éveket fogom hozni, és a 90-es évekből is ugye mindig válogatok, amit még mondjuk nem hallottunk, bár itt a Super DJ Rádión nagyon nehéz olyan zenét játszani, amit még nem hallottunk a 90-es évekből, de igyekszem, tehát nagyon töröm magam, hogy olyan zenéket hozzak, amit még nem játszottunk, vagy pedig nagyon-nagyon régen. Nos, hát jöjjön ez a muzsika, és ne feledjétek, hogy hamarosan itt van veletek Live Man, és azért ő azért meg fogja törni ezt a zenei stílust, azért ő oda teszi a kemény muzsikát, bár nem tudom, hogy mivel jön, de már tudom, vagyis megszoktam, hogy keményebb zenékkel. Sziasztok, további jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: A felvétel elején lemaradt.
1: Mit mondtál most?
0: A felvétel elején lemaradt. Majd feltöltem, ahol fel lehetséges tölteni.

Ó, akkor olasz tájak vannak. Majd a gyereknek is fogna jönni egy szám. Már gyereknap alkalmából. Itt a Sveriges Rádió keresztül, magamtól, Lájmentől.

nagy újdonság a Jokuiból. Nem elfelelően rég kort, nem vissza kell hozni. Tőlük van Nostra Culpa is, DJ Menestől és VS Imextől.

Oh, adminisztráció az a ne. A nyomtató nem megy. Jó rendszergazda. Azt megúgyja. Vagy nem.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: www.radioradio.hu. Ott a mi verszám, most nekem konkrétan lehet irogatni.
1: Mit mondtál most?
0: Ha most nekem lehet konkrétan irogatni. Elbírja a Bieber.

Akkor éget írom, akkor már a lányom, akkor a lányom volt itt a Super DJ Rádion keresztül. Hát jövő héten sajnos nem leszek úgy ható, és újra, hogy hétköznap. Hát a műszer délutános lesz. A délőttben meg alszok, hogy jövő hét vasárnap leszek ható. Itt a Super DJ Rádion keresztül magam live-ben, ahogy mondtam már. Mindenkinek nyugodtan jó éjszakát, és a gyerekeknek, akik fent vannak, meg úgy minden gyermek a világon. Boldog gyermeknek volt még.

Én köszönöm is, hogy Istennek, hogy itt voltatok velem. Szép éjszakát nektek is. Kolozsi, én nem maradok még, mert azért holnap még rá is kell készülnöm. Úgyhogy jövő hét vasárnap. Meg valószínűleg én is ott leszek majd a találkozón. Azt ott leszek, akkor engem jó meg lehet majd nézni.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lányári.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.